Egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy, o, egy